We're Hot 107.5. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot.